Pengedan ana apa? Rupiah mriki. Melu nyurung mongko wonge kandel ilok-ilok.